Radija Mnogo. Party Mix è samo jedno. Tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek